együtt az anyag szent gyermekei. Oly sok ölelés fönnakad rajta. Annyi mosoly

szemünk a földre, lesütöttük. Szemünk a földre, lesütöttük. Kinyílt a földbe, zártétok. Hazám, hazám, a fura urad. Hazám, hazám, a fura urad. Ragyogs, ragyog, segélyeké. Nem én kiáltok, a föld gyöbörög.